tehát azért még kapcsolni, annál meg a megkutott idő. Jó, miért lettem, de ahhoz ott a kanyítőm, ikon a kanyítőm, jó, miért lettem, de abban mi a tőlő barom. Csak itt tartok a taksotig, tanulom a kapszaktó imána. Csak való, tanulom a ráló, a szédá, a bőrmi, nyújjokan, a fújjokan már. Csak való, taksotig, a szívó, ábró, ábró. Csak való, piki a kassa, csak akkor a takkéjön. Ábró, legyek a szívarom, ábró, legyek a rosszom, Inuk tenya tekong mautoyo. Tonu ma tenya hoto. Asiga goto ko se tikune. Niyo aru yaranga. Ipiki sa ho yuk tutunne. Ipiki sa tutunne ak bago marama. Tekunu mari umianu. Aro to kanitunu ikuma kanitunu. Sinit kaito siman. Sinit kaito kanitunu. Après, il y a un canoë. Akbong mga tayari, sukari gangan. Hida, teman na. Kimugbong matago. Akbiyarong mo atarakta ni ingi kayaro gangan. Tano umiak. Iman na sukari gangan. Sini ingi kayo matabang mo kimugbito. Kimugbito ang magawa atata. Tamagkago ilangit. Nauriksita si marakta ni